0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa.
1: Jodin FM.
2: Klasne radio.
1: Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: fogás, te vagy az első szerelem.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa. Jodim FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Csütörtökön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Én visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

0: legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.
1: В твоих очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: Felhívás.
1: Oholósinje.
2: Berekászban új kötött fogású birkózócsoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátyás sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Оберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
3: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
4: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
1: Ви почули оголошення?

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Януш, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем нікунк і békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható teremtő édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel állunk meg előtted e mostani időben is, melyet te készítettél el, melyet te hívtál életre. Annyi minden van, Urunk, ami kívül tartana bennünket a Te jelenléteden. Annyi mindenre, Istenünk, ráillik az, hogy inkább választjuk a bűnt és magunkat. De most mégis hozzád könyörgünk, és kiáltunk hozzád mindabból, amiben elakadva, megtorpanva, amiben inkább a bűnöket választva vagyunk. Kiáltunk hozzád, mert más reménységünk nincs. Urunk, így kérjük el tőled az igének minden egyes szavát. Engedd, hogy amit a te szavaid megfogalmaznak, az a mi életünkben életté és cselekedetté változzon. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, helyeinket elfoglalva hallgassuk meg az Úrnak igéjét, úgy, amint az írva található János első levelében, a második rész 7. versétől a 11. versig, ekképpen szól hozzánk az ige. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Eddig Istenünk írott igéje. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az Úr házában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki távolról kapcsolódik igéje alkalmunkba. Különös írás ez a János levele, különös abból a szempontból, hogy egyrészt magára az evangéliumra olyan sok hasonzöngét megfogalmaz, amelyeket az ember, ahogy olvas, minthogyha egy ilyen eleje és vég nélküli gondolathullám az egyikből elindulna, a másikba megérkezne, és a másikból visszamutatna. Egyrésztről, mint olvasmány is, mint bibliai könyv is nagyon érdekes, de tartalmilag nézve azt gondolom, hogy minden egyes új behozott gondolatával nagyon komoly kérdéseket tesz fel. A komoly kérdésekkel pedig az a helyzet, hogy azt feltenni jobb érzés, mint amikor az embernek felteszik. Azért is, mert eltolva magunktól sok mindent könnyebb elhordozni, mint szembenézni például azzal, hogy igazából nem akarom. A mai napi szakaszunknak egy nagyon fontos folytatása, ez a szakasz egy fontos folytatása mindannak, ami az előbbiekben megiratott. Egyrésztről Krisztus tanúságáról volt szó, azt, hogy miképpen leszünk mi emberekként az ő hirdetői, az ő kegyelmének az apostolai, más részről a bűnbocsánat, más részről az ember hitében, az ember életében megjelenő kegyelem, és most valami olyasmit látunk a szemeink előtt, ami ember és ember közti dolgokról beszél. Ez az egyik olyan területe az életünknek, amit nagy óvatossággal fedünk fel mások előtt. Sőt, ha tehetjük, akkor inkább bizalmi körben. Persze vannak szélsőséges esetek, amikor az ember már nem így működik, hanem épp ellenkezőleg minden emberi kapcsolatát, pláne a nehezebbeket, a terhesebbeket szívesen megjeleníti nagy közösség előtt, de igazából az emberi kapcsolatainkat nagyon jellemzi az az ős állapot, amiben az elszakítottságot éljük meg. Az elszakítottság miatt való fájdalom, az pedig valami olyasmi, kedves testvérek, amin keresztül rengeteg mindenre hajlandóak vagyunk, és ösztönösen cselekszünk. Bár azt gondolhatnánk, hogy az elszakítottságot az oldja meg, hogy közeledünk, mégis ezt nagyon sokszor távolságtartással tudjuk megélni. Az elszakítottságnak az érzése a magány, aminek elvileg az lenne az orvossága, hogy közösségbe jövök, hogy keresek magamnak egy közösséget, megbecsülöm a magam közösségeit, és mégis nagyon sokszor megszületik a lemondás. A lemondás arról, hogy akarlak téged, a lemondás arról, hogy akarnak engem, és ebből kifolyólag rengeteg seb helyezkedik el az ember életében ezen a területen. Az az új parancsolat és a régi parancsolat kérdése, amiben azt látjuk, hogy az új szövetségnek nem az lesz a feladata, még János levelében sem, hogy még egy érdekes új gondolatot és egy új Istentől eddig még nem hallott mondatot fogalmazzon meg, mert a régivel is nagyon sok a dolgunk. Nagyon sok a dolgunk, amelyeket Istentől kaptunk, igék kapcsán. Azért is, kedves testvérek, mert ez a régi, ami az Isten által meg van fogalmazva, annyira nehezen megy nekünk, annyira nehezen sikerül cselekedetté, tetté formálni, hogy ez a mindennapokban inkább kudarcokat szül. És ebből kifolyólag néhány próbálkozás során az ember már van annyira tapasztalt, hogy elmerje mondani és kimerje jelenteni, hogy hát valami nem sikerül. Én ilyen vagyok. Ezekkel a nagy megállapításokkal azért érdemes csínyán bánni, mert az elhívásnak, amelyet az Isten megfogalmaz, általánosságban is, és speciálisan is ránk nézve, nem az az alapja, hogy jöjj, kövess engem, és közben ügyelj arra, hogy semmit meg ne hallj abból, amit mondok. Épp ellenkezőleg az isteni elhívásnak az első nagy élménye, hogy hát én hallom, amit mond az Úr. És innentől kezdve ez az állapot, hogy az ember hallotta az Istent, eléggé új dolgokat hoz be. Az alapélmény a kételkedés az Isten létében. Ezzel nézünk szembe. De ehhez az alapélményhez ott van a vágyódás is, hogy azért keresem. Keresem, kutatom, van-e fölöttem valaki, van-e a mi életünk létezésének teljes síkja fölött bárki, aki ott van, figyel, ért, lát, teremt, alkot, fenntart, igazgat, ugye, hogyha ezeket a hitvallásainkból hozott szavakat egymás után sorba állítjuk, akkor nagyon hamar le tudjuk fedni nem csak a saját magunk életét, hanem ilyen nagy történelmi távlatokban is láthatjuk az Istennek a gondviselő és szerető munkáját. És ehhez valahogy kötődni szeretnék. És nagyon nagy csábítás, hogy az ehhez való kötődés annyiba merüljön ki, hogy kimondott szavakban kimerüljön ez az egész csupán. Hát Istenem, tudom, hogy vagy. Én tudom, hogy van valaki. Az én felfogásom szerint ott biztos van valaki, aki jóindulatú, aki kedves, aki átkísér bennünket az örök fénybe, a békébe, a megnyugvásba, de azért ennél direktebb kijelentéseink vannak. Jóval direktebb kijelentéseink vannak. És azt a Szentírásnak a modern korban elég sok gondolkodó fel is rója. Hát, hogy Miért gondolja azt a kereszténység? Miért gondolják azt nagyon sokan, hogy az Isten ezen a módon szólt? Ezeket a dolgokat mondta. Mikor abban van egy csomó minden, amivel nem lehet békére jutni. És mikor ilyen hatalmas nagy elemzésekbe fordul át a dolog, elterelődik a lényegről a kérdés, mégpedig arról, hogy mit is mondott az Isten. És az Istennek az egyik újra és újra előjövő gondolata, ami itt ebben a pár versecskében is megjelenik, az nem más, mint hogy nekünk embereknek dolgunk van egymással. Dolgunk van egymással. Bár ott van az egyház történetben is a nagy kísértés, amikor a remeteség intézménye hol alább hagy, hol előrébb kerül, ki tudja hány és hány lelkisebb, és hány emberi nyomorúság van a háttérben, de valahol a Szentírásból egyértelműen látszik, hogy nem az az utunk, hogy nemet mondunk a másikra. Nem az az utunk, hogy kilépve minden emberi kötelékünkből, mindent felszámolva, mindent leépítve, egy hegytetőn vagy egy barlang mélyén eltengessük az életünket, amennyi még marad belőle. Hanem épp ellenkezőleg az úri imádságban megbocsátani tanít bennünket az Úr, méghozzá úgy, hogy az Isten megbocsátását és a mi megbocsátásunkat egybe köti, mint egy folyó, amely nem ugrál. Ha látunk már folyót, tudjuk, hogy nincsenek benne ilyen szakadások, hanem az szépen minden egyes méteren, minden egyes centin összekapcsolódik, és így lesz belőle egy folyam. Amikor az egymással való dolgunkról beszél az Úr, akkor mindig a kegyelem felől közelít hozzám is, és rajtam keresztül mindazokhoz, akik valamiért ott vannak az én életemben. És egyszerűbb lenne, jóval egyszerűbb lenne ilyen gyors feloldásokba menekülve azt mondani, hogy abban azért nem lehet, amazzal azért nem lehet, és ilyen formán kiszállni mindenből, ami a mi életünkben teher és nyomorúság, de a szeretet törvényét kaptuk. És ennek a szeretet törvényének a megfogalmazása nem egy ízben történik meg, hanem újra és újra emberi történeteken keresztül, proféciákon keresztül, magán az Isten hozzáállásán keresztül az ő népéhez, a mindenkori emberiséghez, ahhoz a megváltási szándékhoz, amely húsvétban legyőzi a bűnt és a halált. Ha ezt látjuk, ha ezt átengedjük magunkon, akár a történeteken keresztül, ahogy a húsvét eseményei történnek, akár a leveleknek a teológiai ragyogó mondatain keresztül, ha látjuk mindezt, akkor tudhatjuk, hogy az Isten, amire biztat bennünket, nem csak az, hogy ne verd főbe a másikat, ne taszítsd el magadtól, hanem még egy lépéssel tovább szeretetre hív. És ez a küzdelmünk tárgyának egyik legnehezebb pontja. Szeretni ebben a világban, szeretni ezeket az embereket, hát ki lenne képes? Minnyájunknak jogos, a saját szempontunkból többszörösen aláhúzva jogos érdemei, gondolatai vannak arra nézve, hogy miért ne. Saját belső felindulásunkat teljes mértékig érthető módon tudjuk ez iránt kommunikálni, sőt, talán még partner is van abban, aki azt mondja, hogy tudod, mit én veled tényleg egyetértek. De az Isten szava mégis hangzik minden fölött. És lehet, hogy ennek a mélyebben való átgondolását abban érdemes elkezdeni, hogy is kezdte Isten velünk? Hogy is indult ez az egész? Azt mondta az életemre, az én egész lényemre, hogy érdemes a megváltásra. Amikor ez megfogalmazódik, amikor ez kijelentődik, amikor az emberben ez tudatosul, ott történik valami változás. És ez a változás csodálatos, tényleg az egész életet, más fénybe helyezi. De az erre való rákapcsolódás, az a szívünkben ez a valóság, ez valamilyen rettenetes ok miatt, amit később ki fogok fejteni, de meg tud vakulni. Amikor az Isten elhívására már úgy tekintek, hogy hát volt az is. De kedves testvérek, valahogy innen indulunk. És a napokban megfogalmazódott már mind az ószövetségi, mind az újszövetségi igék kapcsán, hogy az Isten nagyon sokszor visszavezet bennünket abba a pontba, ahol elhagytuk egymás kezét. Nagyon sokszor ott van lelki munka elkészítve számunkra, ahol elszakadtunk az Istentől. A szeretet döntése, a szeretet megélése, a szeretet felvállalása egy másik ember felé talán sokunk életében egy ilyen lecke, ahova a mai napon is vissza kell térnünk. Visszatérni, bűnbánatot tartani. Visszatérni, imádkozni. Visszatérni ide, újra átengedni magunkon az Isten elhívó kegyelmének a mi voltát. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik területe a mi szolgálatunknak, de hadd legyek ennél sokkal nagyobb összefüggésben megszólaló, ez az egész életünknek egyik azon területe, ahol a kifogásaink nem mentenek fel, még önmagunk előtt sem. Ahol a kifogásainkkal keserűségre váltjuk a boldogságot. Azt mondja a Szentírás, aki másokat felüdít, az maga is felüdül. Kapcsolódik-e a mai ige szakaszunkhoz? Abban az összefüggésben biztos, hogy egy újra megfogalmazása mindannak, ami a szeretet törvényét jelenti, a világosság belépését az emberi térbe, egy óriási meghívást egy másik életre. És ez a másik élet kiegyenlítetlennek tűnik elég sok pozícióból. Úgy tűnik, hogy aki csak ad, az előbb-utóbb olyan koldusbotra jut, olyanná válik, mint a templom egere. Nem lesz semmije. Kedves testvérek, ebbe a képletbe, ebbe a gondolatba az egyenlőtlenséget az ember szüli. A mi szívünk, a mi számításaink, ami nagyon sokszor önmagunk előtt be sem vallott vágyaink szülik meg. De ami mindent a helyére tesz, és amely többet jelent, mint ellensúly, emelést, felemeltetést jelent számunkra, az az isteni kegyelem, amelyből újra erőt lehet meríteni, újra meg lehet fogadni, újra bele lehet állni abba, hogy igenis szeretettel fordulok oda, ahhoz, aki az egyik orcámat megütötte. Jézusnak ezek a szavai, ha az ember először hallja, vagy sokadjára is, ugyanúgy megdöbbentő és meghökkentő. Én leszek az, aki még egy mérföldön keresztül viszi a terhet, pedig nem kérte senki. Én leszek az, aki Isten választottjaként, Isten küldöttjeként nem a számla kiegyenlítését, nem az ő életének, a javainak az egyensúlyát nézi, hanem azt, hogy engem az Isten küldött ide, és nekem ezért dolgom van. És ez a fajta megközelítés annyi mindenre fel tud szabadítani. Fel tud szabadítani arra, hogy könnyeket az Úr elé vigyem. A bosszúállást neki adjam. Az imádságban, az ő elé való odaborulásban pedig felvállaljam akár még a rossz akarót vagy a másikat is. És ami ennek a folyamatnak egy hihetetlen, de mégis valóságos velejárója, hogy miközben az ember ilyeneket tesz, nem kevesebb lesz, nem elfogy, hanem meggazdagszik. Hogy néz ki egy mennyei kincs, amit mi gyűjthetünk? Egy érme, vagy egy aranyrög, vagy mihez hasonlít, drága kövekhez? Lehet, hogy ezzel a képi hasonlattal nem fogunk közelebb jutni a megértéshez, de lehet, hogy aki itt a Földön az Isten szavára megpróbál szeretni, és majd újra, és vállalja ezt a 70x7 pofon után is, olyan kincsekre talál, és egy olyan életet élhet, amelyben Jézus Krisztus szavának van tekintélye, van ereje, hatása, és ezáltal én is, sőt, még azok is gyógyulhatnak, akik mellettem vannak. Nem olyan egyszerű dolog ez, ez vitán felül áll. De mégis, erre a meghívásra igent mondani, életünk egyik legszebb és legcsodálatosabb útja lehet. Hát biztatok és bátorítok mindenkit, hogy ma is lépjünk erre az útra. Lehet, hogy ez az újrakezdésnek a lépése lesz, lehet, hogy ez az első lépés lesz, teljesen lényegtelen ebből a szempontból, de egy ma kimondott igen, az én gyógyulásom, és az én Istennel való kapcsolatom, és az én szolgálatom is lehet. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy vállaltad a mi életünkben a megváltást, még úgy is, hogy ezt nagyon sokszor gőgünkből, felindultságunkból, magányunkból, bűneink természetellenes imádatából kiindulva elutasítjuk. Köszönjük, hogy a megváltás kapuja nyitva maradt, és nagyon sokan bejöhettünk rajta. Szeretnénk imádkozni a saját életünkben azokért a pillanatokért, ahol szeretettel kell megállnunk. Urunk, mutass nekünk utat abban, hogy ez nem csak érzés, ez nem csak döntés, hanem tőled elkért szolgálat is. Engedd, hogy a te szavadra merjünk újra és újra belebocsátkozni a vesztes helyzetekbe, azokba a bizonyságtételekbe, amelyeket minduntalan hirdet a világon a gyermekeidnek nagy népes serege. Szeretnénk imádkozni azokért a testvéreinkért, akiknek se arcát, se nevét nem tudva, de sorsukat ismerve, üldöztetéseikben nap mint nap szenvedve vannak az életben. Imádkozzunk ezekért a hitvalló életekért, az ő oltalmukért. Csak te nálad van feloldása mindannak, amit ebben a világban a bűn okozott, sebbként, fájdalomként. Imádkozunk, Urunk, az egyedülálló testvérekért, mutass nekik utat a magányban, és vezess bennünket hozzájuk a te egyszülött fiadért, az Úr Jézusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Isten velünk, áldás békesség.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Budapesten.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Галерея Угорського дому Мукачі Міхай.
1: A Mukácsy Mihály Magyar Ház galériája.
2: Boksai József festőművész, grafikus, pedagógus, a Kárpátaljai Festőiskola egyik alapítója 1891. október 2-án Gyertyán-ligeten görögkatolikus papi családban született. Felsőfokon tanulmányait 1910-ben a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán folytatta. Mestere Révész Imre volt. Diplomájának kézhez vétele után rögtön az első világháborúban frontszolgálatra vitték. Amikor hazakerült, Ungváron rajztanárként működött. 1927-ben Erdélyi Bélával művészeti szabadiskolát szervezett, 1931-ben pedig megalapították a Kárpátaljai Képzőművészek Szövetségét. Boksai József az 1920-as és 30-as években Európában járt tanulmányutakon, Dresdában, Bécsben, Prágában, Párizsban. A II. Világháború után az Ungvári Képzőművészeti Főiskolán, majd az Iparművészeti Szakiskolában, a Lembergi Iparművészeti Főiskolán is tanított. Művei bekerültek Ukrajna különböző múzeumaiba. Pályakezdésekor monumentális, eklektikus, főként neobarokk stílusban festett, freskói számos kárpátaljai, görög és római katolikus templomait díszítik. Később a művész főként tájképfestésnek szentelte idejét, szülőföldje fenséges tájait járta és örökítette meg, plenér táborokban dolgozott. Képei nem érzelmek kifejezésére, hanem a látvány megragadására törekedett. Az évszakok, a napszakok, a fények és árnyékok tükrözéséhez megvoltak a maga festészeti eszközei. A tájképfestés mellett portrékat, életképeket, csendéleteket és egyházi témájú képeket festett. Sokoldalú művész volt. Boksai József 84 évet élt, 1975. október 19-én Ungváron hunyt el, és a Kálvária temetőben nyugszik. 1990-ben a Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum felvette a nevét. Tiszteletére mellszobrot emeltek, és a múzeum melletti parkban Erdélyi Bélával szobor őrzi emlékét.
0: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
1: Rovatunkat támogatta a Mukácsy Mihály Magyar Ház és a Záhid Finance Group Kft.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ha Beregben járunk, érdemes időt szánni Csarodára is. A kis település a Szatmár-Beregi tájvédelmi körzet szívében fekszik, és bár legtöbben talán a híres úgynevezett mosolygó szentek templomáról ismerik, a falu más értékeket is őriz. Ilyen a Csarodai tájház, amely egy hagyományos parasztházból kialakított épület. A népi építészet jellegzetes darabja Patics falu, szabadkéményes, zsindellyel fedett ház, amelyben korabeli paraszt bútorokat és egy működő kemencét is bemutattak. Egy ilyen tájház nem csupán régi tárgyak gyűjteménye, segít elképzelni, hogyan éltek a Beregben élő családok évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt, milyen volt egy parasztház belső tere, milyen eszközöket használtak a mindennapokban, és hogyan kapcsolódott össze a családi élet a munkával és a hagyományokkal. Csaroda ráadásul önmagában is különleges úti cél. A település középkori református temploma a 13. században épült, és ma is a Beregi térség egyik legismertebb műemléke. A templom mellett faharangláb is áll. Aki tehát Vásároslemény környékén kirándul, annak Csaroda jó választás lehet, egy kis falu, ahol a természet, a népi örökség és a több évszázados történelem egészen közel kerül egymáshoz.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Rajkó Balázs vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazinműsora, a Családi Kör. A mai adásban a nagycsaládosok elmúlt időszakban lezajlott programjaiból szemezgetünk.
1: В ефірі передача спілки закарпатських, угорських багатодітних сімей і сімейне коло. Вітання вам, шановні радіослухачі, від імені ведучого передачі Ройко Балажа. У сьогоднішньому випуску ми розповімо про програми спілки закарпатських, угорських багатодітних сімей, які відбулися останнім часом.
0: І már hagyományosnak mondható, hogy a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület nem csak a közvetlen tagcsaládok tagjainak, szülőknek, gyermekeknek szervez programot, hanem gondoskodik arról is, hogy az idősebb generáció képviselőinek, a nagyszülőknek is legyen testi, lelki töltekezésre, kikapcsolódásra lehetőségük, hiszen nagy többségük a szülők távollétében szülői feladatokat látnak el. Idén az első őszi hétvégén, szeptember 4-e és 6-a között tartott számukra háromnapos teltházas képzést Bárdos István és Bárdos Nóra, mentálhigiénés szakemberek, tanárházas pár Viharoson, a Vadvölgy panzióban. Én Bárdos Istvánt faggattam.
1: Уже можна сказати, що стало традицією. Спілка закарпатських угорських багатодітних сімей організовує програми не лише для безпосередніх членів родин, батьків і дітей, а й дбає про те, щоб представники старшого покоління, бабусі та дідусі, також мали можливість відпочити, відновити сили та отримати духовне і фізичне наповнення. Адже переважна більшість із них у період відсутності батьків виконують батьківські обов'язки. Цього року у перші осінні вихідні з 4 по 6 вересня для них провели триденний тренінг, який відбувся у селищі Вишка у пансіонаті Урочище. Його провели фахівці з психічного здоров'я, подружжя педагогів Іштван та Нора Бардош. Ведучий поспілкувався з Іштваном Бардошем. Далі ви чуєте його слова.
2: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület szívügyének tartja, ahogy az alapszabályában is foglaltatik, a nagycsaládok pártolását, összefogását, talán a legaktívabb civil szervezet Kárpátalján. Valójában nem tudom, hogy jött az ötlet, hogy a figyelmük a nagyszülők felé is terelődjön, de az tény, hogy manapság, a háború kezdete óta, meg az azt megelőző időben is. Nagyon sok nagyszülő szülői szerepet tölt be a családban, mert távol van az édesapa, az édesanya dolgozik, ő hozza el az unokát az óvodából, iskolából, főz rájuk. Tehát újra éli ezt a szülői szerepet, és hát megérdemlik, hogy egy kicsit velük is foglalkozzunk, hogy testileg, lelkileg felfrissüljenek. Erre a Vadvölgy panzió nagyon alkalmas, maga a vidék is. A Kárpátok peremén egy kis panzió, ahogy Viska településen, Viharos magyarul, és ez egy eléggé eldugott, ahogy a helyiek mondják, a világ vége, és nekünk pont erre van szükség, hogy elcsendesedjünk, hiszen a gyerekek öröm is, az unokák öröm, de azért jól esik kipihenni azt a nyüzsgést, zsivajt, ami az unokázással jár. Tehát ezekkel a nagyszülőkkel foglalkoztunk. Egyedül az intézménynek a falai szabtak határt, így 54-en tudtunk lenni, lettek volna többen is. Hát bízunk benne, hogy megfogalmazódott, hogy akár két turnusba is lehetne velük foglalkozni.
0: Milyen témák kerülnek ilyenkor elő? Akár a pihenés közben, vagy akár a foglalkozások, illetve az előadások közben?
2: Nem az első év, hogy foglalkozunk velük. Először csak kisebb egynapos programok voltak, egy-egy előadás, és aztán valahogy, ahogy a gyerekből felnőtt lesz, ez a program is elérte. Hát hadd ne mondjam még, hogy nagykorúságát elérte, kamaszkorát, és egyre teljesebb, és egyre tökéletesebb. Azért mondom, hogy nem a felnőtt korát, mert bízunk benne, hogy még sok év áll előttünk, hiszen a nagyszülők száma csak szaporodni fog, és minden évnek megvan a maga tematikája. Egy kicsit olyan témákat veszünk elő, ami a nagyszülői létet tudatosítja, segíti, hogy ők értékhordozók, és idén a program címe az volt, hogy nagyszülőként ma. Ez egy kicsit provokatív is olyan módon, hogy elgondolkodtat, hogy vajon régen nagyszülőnek lenni más volt, mint ma. Hát bizony, ha azt nézzük, hogy a környezetünk teljesen más volt, ha gondolk itt a gazdasági, politikai környezetre, más államalakulatban éltünk mi, mint unokák, illetve mi nagyszüleink, és most másképp, más körülmények között élünk, és tegyem hozzá sajnos háborúban is, hogy mi vagyunk a nagyszülők. Idén ezt a témát úgy teljesítettük ki, hogy kapcsolódás generációk között, hiszen a távollét miatt is, meg ahogy mondtam, praktikus okokból is, meg a lehetőségek behatárolódása miatt a nagyszülők együtt laknak a gyerekeikkel, unokáikkal, vagy a közelükben. Persze van ellenpélda is, hogy távol vannak, mert kiköltözött a család, tehát mindenféle példa van. De a generációk azok megmaradnak ezeknek a határai, az évek múlnak, és hogyan kell kapcsolatot tartani különböző korú gyerekekkel, és most már különböző korú unokákkal. Hát ez egy érdekes téma volt, érdekes felvetésnek tartották a hallgatók is.
0: A fiataloktól, meg azt hiszem, hogy a felnőtt generációtól is többször lehet hallani azt a mondatot, hogy hát honnan tudjam én azt, hiszen még eddig sosem csináltam. Például a gyereknevelés egy ilyen dolog, vagy akár a mindennapi életünk következő újabb és újabb pillanataira, ha gondolunk. Az idősebb generáció, a nagyszülők, ők szintén hajlamosak arra, hogy így közelítsenek meg dolgokat, vagy nagyszülőkorban már az ember azt gondolhatja, hogy már sok mindent tudok, sok minden értéket, tudást megszereztem, ennek birtokába vagyok, és nekem ezek a dolgok könnyebben mennek. Mennyire lehet ez probléma, vagy mennyire probléma ez, ha egyáltalán probléma a nagyszülők között?
2: Először szülői példát hoznék fel, és hogy ne menjek messzire a saját példámat, amikor fiatal apukaként a szülésznő előhozta az első gyerekemet, ránéztem, és mondtam, hogy ebből a fajtából kérek még 3,5 kilót, meg is született aztán a lányunk egy évre rá. Ez volt az egyik gondolatom, a másik, hogy hol a használati utasítás hozzá, hogy mi ezt a gyereket hazavisszük, mit kezdjünk vele. De szerencsére vannak szülői ösztönök, ugye az állatvilágban nincsenek pszichológusok, nincsenek tudós emberek, előadások ilyen hétvégék, és mégis felnevelnek több fészek aljat is, tehát az emberekben is benne van egy természetes ösztön a gyermeknevelésre, hogyha a kérdésben feladott probléma hátráltatná a fiatalokat abban, hogy szülőké váljanak, akkor ezt gyorsan bátorítanám, hogy ezt oszlassák el magukban, és nagyon nagyszerű szülőké fognak válni így menet közben, már a várakozás 9 hónapjában is. Hát persze mennek az évek, és a gyerekek nőnek, újabb és újabb gondok jönnek, az egyik az, hogy megházasodnak. És aztán jönnek az újabb gyerekek, akik az unokáink lesznek, és kezdődik minden előről, mókus kerék kérdezhetném. Hát itt hagyni kell teret, véleményem szerint hagyni kell teret a gyerekeknek is, hogy ők is szülőkké váljanak, olyan szülőkké, ami az ő egyéniségükből fakad, és téma volt az is, hogy bizony ne nehezedjünk rá a gyerekeinkre, hanem okosan kérdezve, hogy miben segíthetek. A mi időnkben ezt így csináltuk, de tiszteletben tartom, ahogy ti látjátok, miben lehetek segítségetekre okosan. Hát gyakoroltuk is ezeket a mondatokat, ezeket a hídépítő mondatokat, és azokat, amelyek gátakat építenek fel, hogy na, bezzeg az én időmben ez nem így volt, meg a szomszéd gyerek, meg az unokatestvér, meg öcséd, meg anyád, apád, mit tudom én. Ezek az összehasonlítások nem tesznek jót, és nem átlátszó falat, hanem téglafalat építenek, amit könnyebb fel se építeni, mint aztán visszabontani. Tehát hídépítő módon próbáljunk a generációk között, értem ezt a saját gyermekeinkkel és az unokáinkkal is szót érteni. Hát ezt gyakoroltuk, 5 féle korosztályra felosztva a gyerekek korát, egész 14 plusz évig, ennek mindegyiknek megvan a maga szépsége.
0: Akkor, ha jól hallom, akkor a nagyszülőséget is egy picit tanulni kell, illetve csiszolni kell. Túl azon, hogy tartalmas előadások és efajta fejlesztő foglalkozások voltak, a pihenés az mennyire aktív a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület nagyszülői között? Mennyire vállalják azt, hogy mondjuk megmozgatják magukat egy túrával, egy gombaszedéssel, vagy a medenceparton való aktív pihenéssel?
2: Nem véletlen a helyszín megválasztása a Nagycsaládos Egyesületnek, ez egy állandó helyszíne, a Vadvölgy Panzió, amely ellátásában és rekreációs lehetőségeiben a maga uszodájával, szaunájával és hegyoldalával, vidékével nagyon jó lehetőséget ad a kikapcsolódásra. Van egy nagyon lelkes Gyula gondnok, Szántó Gyula a neve, aki welcome drinkkel fogadott bennünket, pogácsával, szerintem innen kezdve nem lehet elrontani a kedvet, ez megadta az alaphangulatot. Hát persze, azért, ha csak ennyi lett volna a hétvége élmény, eredménye, akkor az még nem lett volna önmagában elég. Hagytunk természetesen időt arra, hogy fizikailag is kikapcsolódjanak, ne csak szellemi terméket kapjanak a nagyszülők. Voltunk egy túrán, egy nagy kört tettünk, mindig más felső perspektívából látni azt a helyet, ahol vagyunk. Gondolk itt hirtelen a Munkácsi várra, ugye, hogy a sámán elfoglalta a legmagasabb pontot, és amikor magyarok itt átvonultak, akkor ő volt a helyzet magaslatán, tehát mi is, ha felmászunk a helyzet a hegy magaslatára, kis cifra kitérővel, akkor látjuk, hogy milyen vidéken vagyunk. Az ottani hegyvonulat az hát magáért beszél, csak mindenkinek lehet ajánlani, hogy ezt a vidéket megismerje. Volt, aki azzal dicsekedett, hogy ott tanult meg úszni 60 éves kora után, tehát az első karcsapásokat végezte, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy gyerekek is, ha lehet, tanuljak meg úszni, sakkozni, biciklizni, ez kell az egészséges élethez. Nagyon jó ellátásban volt részünk, azt is dicsérték, hogy nem nagyszülőknek kellett főzni, ellátni a családot, mosogatni, hanem válogathattak a különféle finomságok között.
0: Ugye az egész hétre vonatkozóan itt elhangzott az, hogy falak szabtak határt a létszámnak, és úgy reményei szerint akár többször is lehetőség teremtődik arra, hogy a nagyszülők külön egy-egy ilyen hétvégét eltöltsenek a vadvölgybe. Akkor ha ebből a szempontból kérdezem, akkor kinek lehet ajánlani ezt a programot?
2: Hát elsősorban a nagyszülők korúak a gyerekeiket biztassák, hogy merjenek sokasodni, ahogy a Biblia is írja. Onnan kezdve, hogy három unokájuk van, onnan kezdve, hát egy gyerektől persze, mert a gyereknek kell nagycsaládosnak lenni, onnan kezdve nyitott a pálya, tehát mindenki jöhet. Én ajánlom mindenkinek, hát ugye ez nem a nagyszülőkön múlik, hogy nagyszülőké válnak-e, ezzel a státusszal a gyerekeik ajándékozzák meg őket. Mindenkinek lehet ajánlani, elsősorban a fiatalokhoz szólok, hogy akiknek már a harmadik gyermekük is megszületik, az ne késlekedjenek belépni ebbe az egyesületbe, nyárzárótól kezdve, tehát minden évszaknak megvan a maga ünnepe, oktatás, ösztöndi egymásnak a támogatás, segítése, és nem utolsó sorban az a közösség, ahol mindenki megtalálja akár a korban, akár szakmájában a hozzáillő társat, hogyha ebben szűkölködne.

0: Szeptember 18-a és 20-a között immár harmadik alkalommal vehettek részt a KMNE tagcsaládjai közös családi hétvégén a Vadbölgy panzióban. A programfelelősök Szilágyi László és Szilágyiné Tóth Gabriella voltak. A következő percekben az egyik résztvevő Oroszi Nagy Ангела мешел.
1: 18-20 вересня вже втретє сім'ї члени спілки закарпатських угорських багатодітних сімей взяли участь у спільному сімейному вікенді пансіонаті урочище. Відповідальним за програму були Ласло Сіладі та Габріелла Тоут. Зараз ви почуєте інтерв'ю з однією з учасниць заходу Ангелою Оруси Нодь.
0: Az van az én kérdésem, hogy hányadik alkalommal voltak önök már ilyen családos, nagycsaládos hétvégén a Vadbölgy panzióba? Voltak-e már?
2: Nem, még nem voltunk. Most volt első alkalom, hogy részt vettünk ezen a programon, ezért is nagy izgalommal készültünk mind a gyerekek is, úgyhogy nagyon izgalmas utazás volt, ugye mivel minden még új volt számunkra. Péntek délután indultunk, az iskola óvi után körülbelül 160 kilométer kellett utaznunk, tehát izgalmasan telt az út odafele, de mindenféleképpen megérte ezt a hosszú utat megtenni, mivel csodás panoráma várt bennünket, és nagyon családias hangulat. Nagy szeretettel fogadtak a program felelősök, Szilágyi Nétód, Gabriella és férje Szilágyi László. A gyerekek azok rögtön meglelték a baráti kis köröket. Külön megjegyezném, hogy nagyon jó volt, hogy nagyon sok olyan család volt többségben, akik most első alkalommal vettek részt ezen az alkalmon, így ebből kifolyólag a gyerekek is körülbelül egy korosztály volt, így nem ment nehezen az ismeretek. Hát a megérkezés után egy finom vacsora várt bennünket, ezt követően pedig egy ismerkedős játékba vettünk részt, ami ugye a felnőtteket is arra segítette, hogy újabb barátságok köttessenek.
0: Sok ismerős család volt, vagy inkább olyanok, akikkel még nem találkoztak más rendezvényeken?
2: Hát most egy nagyon különös helyzet merült fel, mert általában bárhová megyünk, általában 80%-át a társaságnak ismerni szoktuk, és most egy olyan különleges helyzet volt, hogy gyakorlatilag a programfelelősökön kívül senkit se ismertünk, úgyhogy volt lehetőség az új ismerkedésre, hogy barátok szervét férjen számunkra is.
0: Ennek a hétvégének, ha azt szeretném megtudni öntől, hogy mi volt mondjuk a legemlékezetesebb pillanata, vagy része, vagy programja, akkor mi volna az?
2: Több dolgot is fel tudnánk sorolni. Nyilván a leglátványosabb a szombati napi kirándulásunk volt, amikor felsétáltunk a lelátóra, és ugye láttuk a csodás természetet, ami körülvett bennünket. Nagy kiváltság volt, hogy a család minden egyes része ott tudott lenni, mivel ugye a legkisebbünk is oda nőtt, hogy érte ezt a kis túrázást. Nagyon jó volt családként is részt venni, de nagyon jó volt nagy családként is ott lenni, hasonló sorsú, hasonló élethelyzetben lévő más családokkal is ott időt tölteni, és feltöltekezni a mindennapokra.
0: Gyerekek hogy érezték magukat?
2: Nagyon jól érezték magukat. Hát gondolom, hogy az előttünk álló két hét körülbelül erről a kirándulásról fog szólni, tehát szívesen visszaemlékeznek, hogy emlékszel, vagy emlékszel, hogy így volt, úgy volt. Új barátokat szereztek, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy olyan emléket tudtunk szerezni ezáltal nekiek, amire majd felnőtt korokban is szívesen visszaemlékeznek.
0: Jól gondolom, hogyha legközelebb érkezik a hírlevél erre a nagycsaládos programra, akkor igyekeznek következő is részt venni?
2: Hát mindenféleképpen, amennyire lehetőségünk engedi, igen.
0: Na most hadd kérdezek egy olyat is, hogy mennyire szólt ez önöknek a pihenésről, a család együtt létéről, hogy az önök családja együtt tudott lenni, vagy vegyesen inkább a mások megismerése, a hely felfedezése, az legalább annyira hangsúlyos volt, mint az, hogy együtt pihenjen a család.
2: Tehát nyilván, mivel első alkalommal voltunk, ezért igyekeztünk felfedezni a környezetet is, kirándulni is, úgy kis családként is, felfedezni a környező helyeket, de szerintem emellett tudtunk aktívan pihenni is.
0: Sikerült esetleg új barátokat is szerezni a résztvevő tagcsaládok között?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, és szívem szerint alig várom, hogy legközelebb találkozzunk, és itt folytassuk, ahol most abba hagytuk. Konkrétan vasárnap ugye ebéd után kellett ugye elindulnunk haza, olyan nyugodtan ültünk, mintha nem egész hétvégén ott ültünk volna és beszélgethettünk volna, szóval hál' Istennek nagyon jó kapcsolatot tudtunk teremteni a környék.
0: Gyerekek majd még két hétig erről fognak beszélni, hogy emlékszünk-e mi volt, meg jaj de jó volt, meg mi volt ott egyáltalán. Önöknek, a férjének és önnek, szülőknek mennyire tud maradandó élmény lenni egy ilyen hétvége?
2: Hát mindenféleképpen maradandó emlék, mivel ugye hát mindenkinek, de nagy családban különösképpen elég rohangálósra sikeredik a mindennapok, úgyhogy nagyon jó volt most elvonulni, nem gondolni a mindennapok terhére, és egy kicsit csak egymásra figyelni.

0: A kárpátaljai magyar nagycsaládosok egyesületének köszönhetően egy tartalmas, élményekben gazdag, mégis pihentető kiránduláson vehettek részt szeptember 19-én a túrázásra fogékonyak. Horváth Zoltán túravezető, programfelelős így mesélt a kirándulásról.
1: За в'яки спілці закарпатських угорських багатодітних сімей 19 вересня любителі активного відпочинку також змогли взяти участь у змістовній, насиченій враженнями та водночас відпочинковій мандрівці. Про похід розповів його керівник та відповідальний за програму Золтан Горват.
2: Ugye az idei gyalogtúra az rendhagyó volt a többihez képest, ugyanis több kisebb helyszínen valósult meg a megtett távolság. Ugye négy részre osztottuk fel a programunkat, ugye az első úti célunk Kenderesi kilátó volt, hogy a feszti körkép kicsinyített mását tudjuk megtekinteni. Körülbelül 200 méteres bemelegítő séta után juthatunk el, és gyönyörű rálátásunk van Munkácsra. Megismerkedtünk a kép történetével, aztán pedig folytattuk utunkat tovább. A további úti céljaink úgy tevődtek össze, hogy a Bereszent Miklós határában található szökellő vagy skakalo vizesést kerestük fel. Ez az elmúlt években nagyon nagy népszerűségnek örvend, és azért is szoktuk ezt választani, mert úgymond bemelegítő és bevezető túraként is funkcionálnak a kisebbek számára is, vagy azok számára, akik kevésbé tapasztaltak. Aztán egy helyi kuriózumot kerestünk fel, a Munkács határában található teültetvények maradványait. Ugye ez a Vöröshegy oldalában van, és mai napig nagyon sokan nem tudják, hogy egykor, ugye a Szovjetunió ideje alatt teát is termesztettek ezen a vidéken. Az utolsó megállónk pedig a Munkács oldalában található Lovacska hegy volt. Ide már ugye kicsit rögösebb út vezetett fel, mint a többi megállónkhoz, viszont a csapat ezt is sikeresen leküzdötte, és ügyesen meghódítottuk ezt a csúcsot.
3: Az, hogy most négy felé volt szedve a túra, az nem nehezíti meg a túravezetőnek, vagy a programfelelősnek a dolgát, mert azért itt akkor négy helyszínből kell felkészülni. Én azt gondolom, hogy négyszer annyi a kérdés, amire válaszolni kell.
2: Hát ebben igazad van, hogy több dologra kell koncentrálni, viszont ugye ezek mind kisebb távok, és ahogy mondtam, ezzel azoknak is tudunk kedvezni, akik kevésbé tapasztaltak. Úgyhogy ha ilyen programokat rakunk össze, akkor ugye mindenki számára teljesíthető és élvezetes túra kerekedhet ebből. És ugye nem utolsó sorban, így a túrázó emberek is jobban megismerik környezetünket.
3: Milyen volt a hangulat, az alaphangulat? És mennyire változott mondjuk a negyedik túraszakaszra?
2: Egy olyan hangulatú csapatunk volt, a nagycsaládosok már rutinos túrázók, sosem szokott gond lenni a teljesítményünkkel, hozzáállásukkal, tehát nagyon-nagyon pozitív, együtt haladó csapat volt, tehát nem kellett senkire várni, úgyhogy ügyes volt az apraja, nagyja mindenki. A Lovacska hegy emelkedője nagyon száraz időjárás, mert kicsit poros és csúszós volt, ott viszont ugye azt is sikerrel vettük, mindenki épségben felért és le is jött, úgyhogy kicsit megizzasztott bennünket, mert viszont ugye a gyönyörű látványért, kilátásért és egy csúcs meghódításáért sokszor dolgoznunk is kell, tehát ugye ez hozzátartozik a gyalogtúrához, a természetjáráshoz.
3: A már itt a felkészültségről, illetve arról is szó esett, hogy a nagycsaládosok tapasztalt túrázók. Ilyenkor jól gondolom, hogy senki nem ment mondjuk strandpapucsba erre a kirándulásra, hanem megfelelő felszerelésért.
2: Hát az természetes, ugye mindig tájékoztassuk is a jelentkezőket, hogy milyen követelmények vannak ugye a túra teljesítéséhez, milyen szükséges felszerelést kell hozni, és ugye, hogy mire számíthatnak, hogy a túra folyamán.
3: Még két kérdésem adódik. Az egyik az, hogy a szervezők részéről, illetve a programfelelősnek ebből a négyből melyik a kedvence, melyik volt a kedvence, hova legjobban vágyott?
2: Az én személyes kedvencem is ezek közül, illetve

0: A csapat tagjainak is általában a legjobban a szökelővizesés és környezet tetszik. Több útvonalon is fel lehet oda jutni, így változatos a látnivalók, csobogó patak, érdekes sziklaformák, tehát a négy helyszín közül ez a leglátványosabb és legérdekesebb az én véleményem szerint.
1: És hát akkor ezek szerint
0: így van. Igen, jelen esetben ugye szintén megint csak meg kell említsem azt a csapadékmentes időszakot, hogy a vizesésnek a vízhozama alacsony, ugye az esőhiány miatt viszont így is nagyon szép látvány nyújt az odalátogatóknak.
1: Nem tudom, mennyire aktuális a kérdésem. Ez talán a legideálisabb időpont arra, vagy időszak arra, hogy az ember gyalogos túrákon vagy gyalogtúrán vegyen részt?
0: Hát az ősz kezdete egy nagyon jó időszak a túraválasztáshoz sok szempontból. A színes falevelek természet változása, ugye, ami nagyon gyönyörű változatos látványt tudunk adni nekünk, és ugye ez a szeptember közepe végi időszak még nagyon sokszor azért kellő napsütést és meleg időjárást tartogat számunkra, így jobb és kényelmesebb, mint a nyári nagy melegben ezeket meghódítani.
2: Az őszi időszakban ismét többféle klubfoglalkozással várják a nagycsaládosokat, a gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket egyaránt a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület szervezésében. Tiszaújlakon az édesanyák hete óta rendszeresen zajlik a fitness klub, ahol a mozgásé és az aktív kikapcsolódásé a főszerep. A foglalkozásokat Renik Tímea, nagycsaládos anyuka vezeti hétfőnként és péntekenként 17 óra 30 perctől Újlakon a Rákóczi út 19 szám alatt. A házaspárokat táncklubba is várják, ahol Szilágyi László és Gabriella vezetésével lehetőség nyílik a közös táncra, kikapcsolódásra és egy kellemes este eltöltésére. A foglalkozásoknak a beregszászi Pásztor Ferenc közösségi és zarándokház ad otthont. Ősz van, folytatódik a KMN-e énekzene klubja is Beregszászban. A foglalkozásokra szeretettel várják az énekelni és zenélni vágyó nagycsaládos gyermekeket, kamaszokat. A klubot Nagy István és Pivnyeva Nikolett vezeti hétfőnként 16 órától a KMN-e Beregszászi irodájában. Az új tanévben is folytatódik az ukrán nyelvklub Mázor Júlia tanárnő vezetésével. A 8 és 15 év közötti gyermekek számára szervezett foglalkozások célja az ukrán nyelvtudás fejlesztése és az iskolai tanulmányok segítése. A foglalkozások keddenként zajlanak, a jelenléti óra 14 órakor, az online óra pedig 15 órakor kezdődik. A klub foglalkozásokon való részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges. Ehhez és további információkért keressék a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének felületeit. Ez volt ma a Családi Kör. A vágó kollégámmal, Barka Szierékkel kívánunk további jó rádióhallgatást. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Rajkó Balázs. A KMN programjainak megvalósulásáért köszönet a Bethlen Gábor alapnak.
3: Такою була передача «Сімейне коло» сьогодні від імені ведучого передачі Ройко Балажа та редактора Боркосі Еріка. Я прощаюся з вами. За підтримку реалізації програм «Спілка закарпатських угорських багатодітних сімей» висловлює щиру подяку фонду імені Бетлена Габора. Дякуємо за увагу!

Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os kedvezmény a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász, Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-ка.
11: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
12: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr- és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
13: Zenszkód nr. 351 22 02 22.
14: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
15: Тому
1: Якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
15: 066 206 1602.
1: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
15: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
16: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.
18: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
19: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
20: Hello, Pulzus FM Radio.
21: More music in the mix.
22: A legjobb zenék a te introdra hangolva. Pulzus FM.
23: Kellemes időtöltést kívánok a Pulzus FM hallgatóinak, Antal István vagyok. Ma a zenesában a rock történelem egyik legnagyobb bandája szólag, a Guns N' Roses. A következő fél órában jönnek azok a dalok, amelyek milliókat ültettek le a rádiók és a tévék elé, és persze a mai napig élőben is dübörögnek a koncerteken. Egy igazi időutazás következik a rock aranykorában. Vitányára vagyok szóka sem, de vassó vibe programma muzésnél track is van, mivel Ducsi Antal István. Szőnyi prozúcs egy hité, amerikánsz korok hurtó, Guns N' Roses. Zalcsáti szeznáme. Ez az a dal, amit egyszerűen nem lehet nem együtt énekelni Axl Rose-zal. Tipikus koncertélmény, tízezek emelik a kezüket, és mindenki szóról-szóra fújja a refrént. A Guns tudta, hogyan kell balladát írni, egyszerre érzékenyen és erőteljesen. Don't cry!

Bob Dylan dalát a Guns N' Roses teljesen új szintre emelte, és azóta is az egyik legnépszerűbb feldolgozása a rock történelemben. Hallgassuk meg!

És végül, de nem utolsó sorban egy epikus, közel 9 perces rockballada, / legendás gitárszólójával. Egy igazi érzelmi hullámvasút jöjjön a novemberén. Ez a dal több, mint egy rockballada, valójában egy kis szimfónia. / gitárszólója és a vonós hangszerelés olyan, mint amikor a klasszikus és a rock találkozik. Nem véletlen, hogy a November Rain a Guns egyik legnagyobb örök darabja.

0: Ezzel véget ért a mai zenesávunk, amelyben a Guns N' Roses legnagyobb slágereit hallhattuk. Köszönöm, hogy velem tartottatok, búcsúzik a szerkesztő és műsorvezető Antal István. Maradjatok továbbra is a Pulzus FM frekvenciáján, hiszen jönnek a legjobb zenék itt a Pulzuson, ahol mindig érezni a ritmust. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали хіти американського рок-гурту Guns N' Roses. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на Радіо Пульс FM.
2: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.
3: Felhívás.
4: Oholosinja.
0: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Убергові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099 430 93 71.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ha Beregben járunk, érdemes időt szánni Csarodára is. A kis település a Szatmár-Beregi tájvédelmi körzet szívében fekszik, és bár legtöbben talán a híres úgynevezett mosolygó szentek templomáról ismerik, a falu más értékeket is őriz. Ilyen a Csarodai tájház, amely egy hagyományos parasztházból kialakított épület. A népi építészet jellegzetes darabja Patics falu, szabadkéményes, zsindellyel fedett ház, amelyben korabeli paraszt bútorokat és egy működő kemencét is bemutattak. Egy ilyen tájház nem csupán régi tárgyak gyűjteménye, segít elképzelni, hogyan éltek a Beregben élő családok évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt, milyen volt egy parasztház belső tere, milyen eszközöket használtak a mindennapokban, és hogyan kapcsolódott össze a családi élet a munkával és a hagyományokkal. Csaroda ráadásul önmagában is különleges úti cél. A település középkori református temploma 13. században épült, és ma is a Beregi térség egyik legismertebb műemléke. A templom mellett faharangláb is áll. Aki tehát Vásárosnamény környékén kirándul, annak Csaroda jó választás lehet. Egy kis falu, ahol a természet, a népi örökség és a több évszázados történelem egészen közel kerül egymáshoz.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM. You are my everything.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Bob Dylan dalát a Guns N' Roses teljesen új szintre emelte, és azóta is az egyik legnépszerűbb feldolgozása a rock történelemben. Hallgassuk meg!

És végül, de nem utolsó sorban egy epikus, közel 9 perces rockballada, / legendás gitárszólójával. Egy igazi érzelmi hullámvasút jöjjön a novemberén. Ez a dal több, mint egy rockballada, valójában egy kis szimfónia. / gitárszólója és a vonós hangszerelés olyan, mint amikor a klasszikus és a rock találkozik. Nem véletlen, hogy a November Rain a Guns egyik legnagyobb örök darabja.

0: Ezzel véget ért a mai zenes sávunk, amelyben a Guns N' Roses legnagyobb slágereit hallhattuk. Köszönöm, hogy velem tartottatok, búcsúzik a szerkesztő és műsorvezető Antal István. Maradjatok továbbra is a Pulzus FM frekvenciáján, hiszen jönnek a legjobb zenék itt a Pulzuson, ahol mindig érezni a ritmust. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали хіти американського рок-гурту Guns N' Roses. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
2: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene нагяї egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Csala Róbert, a mindenki fája. Valahol a világon, túl a hegyeken, völgyeken és gáton, a kurta farkú malactól egy fél órára, és a fülesbagoly húhogásától is egy napi járóföldre, egy a világtól eldugott kis völgyben volt egy aprócska falu, amelynek létezéséről már mindenki megfeledkezett. Ennek a kis falunak Közös volt a neve, és arról volt híres, hogy itt mindent megosztottak egymás között az emberek, legyen szó pénzről, földről, vagy akár csak egy szelet kenyérről. Boldogan és bőségben éltek, nem voltak szegények, gazdagok, mindenkinek ugyanannyi volt. A falu békéjét azonban megzavarta valami. A szél egy nap egy aprócska magot sodort a faluba, amiből egy hatalmas tölgyfa nőtt, s vele együtt nőni kezdett az emberek szívében egy új érzés, a kapzsiság. Mindenki szerette volna a magáinak tudni ezt a fát, mivel az egész völgyben, közes távol, ez volt az egyetlen. Ám okos ember volt a bíró, s kitalálta annak módját, hogy őrizhetné meg az egységet közös falva lakói között. Legalábbis azt hitte. Az öreg harangozónak dobot nyomott a kezébe, és a falu közepén álló tölgy felé küldte, hogy kihirdesse a lakóknak az új törvényt. Figyelem, figyelem! Közhírét étetik közös falva lakói számára, hogy a község legnagyobb kincse, a falu közepén álló tölgyfa, mától közkincs. Mindenki saját igényei szerint felhasználhatja a termését, lehullott ágait, csak ki nem vághatja. Nagy port kavart a falusiak körében az új törvény, és szertefoszlott az az álom, hogy egy valaki kezébe jusson a kincset érő fa. Zúgolódtak ugyan, de végül beletörődtek, hisz azt mondhatták maguknak nyugtatólag, nem az enyém, de az övé sem. Lassan beköszöntött a tél. Farkasordító hideg volt odakin. A szalma, mivel fahíján ezzel fűtöttek, fogyóban volt, és a száraz gallyak, amiket a tölgyfáról metszettek le, egy embernek is kevés volt, nem, hogy egy egész falunak. Ráadásul ez a tél hosszú volt. A kovács épp hazafelé sietett a szakadó hóesésben, mikor meglátta az öreg tölgyfát a falu közepén, magányosan nyújtózkodva az ég felé. Ekkor eszébe jutott valami. Hazaszaladt, és este, mikor a hold elbújt egy a csillagos égen eltévedt bárányfelhő mögött, visszatért a fához, kezében egy fűrésszel, és lenyesett egy ágat. Mész úgyis közös, okoskodott magában. Tehát egy kicsit az enyém is, és mégsem hagyhatom, hogy kihűljön a kemence, és éhen maradjak.

0: megkeresse a falukincsét, a tölgyfát, nem hitt a szemének. Ezért megdörzsölte és megpofozta az arcát, hogy hátha csak álmodik. Egyszer egyik, majd másik szemét hunyta be, de ugyanaz a látvány fogadta. A hatalmas öreg tölgy helyén csak a fa csupasz megcsonkított törzse maradt. Újra kiküldte a harangozót, dobbal a kezében, és gyűlésre hívta a falu népét, hát ha valaki tudja, ki a felelős a tölgy megcsúfításáért. Lassan összegyűltek a falusiak. Lehajtott fejjel állták körül a fát. A máskor oly hangos helybéliek most síri csendben áldogáltak a hidegben. A bíró kérdésére, hogy kitette ezt a fával, senki sem felelt, hanem hangos kiabálás kezdődött, és mindenki a mellett álló szomszédjára mutogatott. A máskor oly türelmes és szelíd bírót elfutotta a méreg, feje vörösre változott, és magából kikelve ordította. Ezt jelenti számotokra a közös? Tönkretettétek, meggyaláztátok a falu és a völgy kincsét, az egyetlen fát!
1: De én csak az én részemet vettem el a közösből!
0: Kiáltotta mérgesen a kovács.
2: Én is! Én is! Én is!
0: Kiáltották kórusban a falusiak, ugyanis azt elfelejtettem mondani, hogy a pék is látta az ablakból, hogy mit csinált a kovács, ezért hát ő is vágott magának egy darabot, hisz ő csak a saját részét vett el, és a kovács is ezt tette, de a pék után jött a szabó, a varga, a boltos, a napszámos, míg végül csak a fatörzse maradt. Hát jó, mondta végül a bíró. Azzal sarkon fordult és bement a házába, de nem maradt bent sokáig. Hamarosan visszatért egy baltával a kezében, s a falusiak szemelátára nekiesett a fának, és addig meg sem állt, míg ki nem vágta teljesen.

0: Dolga végeztével csak annyit mondott.
1: Akkor pedig ez az én részem, ha senki sem szánja tettét és nem szégyeli magát, akkor ezennel mától vége a közösködésnek. Tanuljátok meg, milyen az. Ha minden csak a tietek, a felelősség is.
0: Közös falva. Ezzel megszűnt létezni. Lakói pedig elköltöztek. S talán a te szomszédodba is ott él egy az egykori lakók közül, aki saját kárán tanulta meg, mi az a közös, és mi a felelősség. Csala Róbert Korlát Helmecről küldött be hozzánk mesét. A mesemondót Kórmai Ráti Szilviát hallhattátok. Jó éjszakát, gyerekek! Édes álmokat, rózsás csókokat!

0: lesből támadó ruhaszárító kötél. Pompom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon, és várta Picút. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kesztyű, vagy papucs orrán pamutbolyt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és leselkedett. Végre jött Picúr. Elhaladt az ág alatt. Pompom gyorsan leszólt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Iskolába, mondta Picúr mosolyogva. De egyáltalán nem rohanok. Elkísérhetlek, veled mehetek, repülhetek, ugorhatok, pattanhatok? Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitított a Picúr. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Picúr fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte. Na, elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg sem várta, tudorászott meg dünnyögött. Ma jó napom, pom, pom, ma pom, pom, pom, pás, jó napom. Így ballagtak, meg tudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya. Fussatok, a kedves az életetek! Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macska, s így kiáltott. Mi nekünk ilyetek? A kedves az életetek! Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta. Pucolás, nézz hátra, ott jön mögöttem, nem, mégsem, ne nézz hátra! Picúrnak éppen annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, s onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy... S még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhan. Mi volt ez? Mi volt ez? Kérdezte Picúr rémülten. De Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj! Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Picúr. Nem! Hadarta Pompom, te is kapaszkodj! Mindenki kapaszkodjon! Általános kapaszkodás! Világméretű fogóckodás! Picúr átölelte a fa derekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom. Csak ne erezd el! Egyelőre megmenekültünk. Hú, láttad? Láttam, úgy futtában. Mi volt az? Pompom idegesen hadart. Nem mi, hanem el! Nem beszélnél egy kicsit világosabban? Szólt rá Picúr. Jó, bólintott Pompom. Akkor világosan megmondom, ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Na, gyerünk gyorsan, keressünk egy sötét rejtek helyet, ott majd elmesélem világosabban. Rejtek helyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Picúr engedékenyen, mivel már kezdett elzsibbadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát. Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. Lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtek hely kell, bunker, légópince. Picúr körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát. A kuka jó lesz? Jó, rikkantott a Pompom. Futás! A bomba biztos kukába! Belebújtak, magukra húzták a fedelet. A kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt. Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf. Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást. Picúr turkált a zsebében. Szalagom van. Szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell. Átkötözte a szalaggal Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy szép tavaszi kalap, amelyet lekötöttek a szél ellen. Meséld már! Sürgette Pompomot. Jaj, mesélem. És hogy az elején kezdjem, lecsből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a harangzúgást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. Anyja, vagy törje ki ezt a kötelet! Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájába, s dühösen kiabált. A frász essen ebbe a kötélbe! Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet! A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. A mennykő csapjon ebbe a madzakba, hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár. Vagyis ez már több volt a kelleténél. A lesből támadó ruhaszárító kötél iszonyú dühös lett. Megrázta magát, és aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a családatból, most én jövök. Röszkössetek, röszkössetek támadés! A kutyát átdobta kerítésen, hogy csak úgy nyekkent, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is lecsap, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyűrészve ballagott. Lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét, csak imbolygott ide-oda, mint egy kuglibáb. És ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Expressz ajánlott, expressz ajánlott, megszűnt a kézbesítés. Majd a kéményseprő után lopakodott fel a tetőre. Lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kéményseprés, pucolás, kotrás és kormozás megszűnt, megszűnt. Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit, tucatjával fogdosta őket össze, és az eső csatorna könyök csövébe hurcolta. Picúr megborzongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk. Éppen ezért soha se váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve. Majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Itt jön fedezékbe! Gyorsan lebújtak, csak a fedél résén leselkedte kifelé. Látták, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél, félelmetesen tekeredve meg suhogva, egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan ezt sziszegte. Itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindnyájótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte, ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul. Befelé, befelé, csipogó banda! A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kijóvakodtak, és fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni. Mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább. Valamit csinálni kell. Garázd a huligán! Bántja a kisebbeket. Gyere, felhívjuk a tűzoltókat. Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picúr. A telefonfülkében óvatosan a padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat. Haló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel!
1: Hol a tűz? Mekkora a tűz?
0: Kérdezte egy borizű hang. Tűz nincsen szerencsére. Lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó! Suttogta Picúr a telefonkagylóba.
1: Értettük, megyünk, világos!
0: Kurjantotta a borizű hang.
1: Várjatok meg, és senki sem moccanjon, nehogy eltapossátok a nyomokat!
0: A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcsővezető lekiáltott Picúrnak.
1: Te hívtál, hol az elemi csapás?
0: Picúr kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcsővezetőnek.
2: ott van a szellemi csapás, ott arra.
0: A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az ereszt csatornán, és gúnyosan sziszegett.
2: Tűzoltók, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak!
0: A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Picurék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel.
2: Jaj, jaj, elkapta a tűzoltókat! Én azt hiszem, itt a vég.
0: Picur is látta, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltó gúzsba kötve görnyedeztek az autó tetején. De Picur nem csüggett. Nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott.
2: Itt a vég, és Gombóc Artúr is itt van, integessünk neki. Ahó! Ahó, erre! Ide!
0: Gombóc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt.
1: Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek. Kimostam minden, és nincs mire teregetni.
2: Ott, mutogattak neki. Ott van egy, az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes.
0: Gombóc Artúr odaballagott a tűzoltókhoz.
1: Halló, odafönt! Ide küldtek egy ruhaszárító kötélért.
0: Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről.
3: Ez jó lesz. Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani sem tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat?
1: Nem baj,
0: mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte.
2: Na, végre egy szakember!
0: Sziszegte lesből támadó ruhaszárító kötél.
2: De aztán jó irányba feszíts ki.
1: Nyugi, hosszú,
0: intett Gombóc Artúr.
1: Észak-déli irány, jó lesz!
2: Jó, csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéményseprők, meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt.
4: Ma

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.